0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Őtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A legjobb zenék, az igazi kedvencek, megállás nélkül. Fun FM, fülig zene. Baby, baby, the sight of you is making me...

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.

0: FM 87.6
1: Fun FM
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM
0: Fun FM Rádió
1: Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Mi az a jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: rá, magyarok! A magyar zenék órája.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Adrián Vestel szerint a jelenlegi parlamenti helyzetben szükség van a szociáldemokrata párt támogatására a kormány többség kialakításához. Bár 2021-ben még Ilija Balozsánnal együtt ellenezte a PESZEDE-vel való együttműködést, azóta megváltoztak a politikai erőviszonyok, és Románia nem engedheti meg magának az előrehozott választásokat. Adrián Vestea elismerte, hogy jelölése feszültséget okozott a Nemzeti Liberális Pártban, mivel a döntés a párt előzetes jóváhagyása nélkül született meg. Felelősségteljes döntést hozott egy kritikus helyzetben, és kész vállalni a feladatot Románia érdekében, fogalmazott a politikus. Adrián Vestea teljes egészében átveszi a Bolozsán kabinet kormányprogramját és az új parlamenti többség politikai algoritmusának figyelembevételével állítja össze a miniszter jelöltek névsorát. Az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerint az új bértörvény még nem áll készen a parlamenti előterjesztésre, ezért további egyeztetéseket kér a kormánytól. A jelenlegi formában a jogszabály nem garantálja megfelelően a dolgozók jövedelmének megőrzését, emellett problémákat látnak a pótlékok, az éjszakai és hétvégi munkavégzés díjazása, valamint egyes szakmai kategóriák besorolása terén is. A szervezet által végzett felmérés szerint a válaszadó 93,9%-a a jelenlegi bérek védelmét, 90,6%-a pedig a bérek infláció követő indexálását támogatja. A felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 61,3%-a tartja elképzelhetőnek, hogy elhagyja az állami egészségügyi rendszert, amennyiben a törvénytervezetet nem módosítják. A legnagyobb elégedetlenség a fiatal munkavállalók körében mutatkozik. A szakszervezet azt kéri, hogy a kormány folytassa az egyeztetéseket, és a végleges döntést halassza augusztusra. Jóval mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk ezentől a hangoskodóknak. Június 13-ától jelentősen szigorodtak a csendháborításért járó büntetések Romániában, figyelmeztet az Avokát.net jogi portál. A módosított jogszabály értelmében a kijelölt csendórákban este 10 és reggel 8 óra között, valamint délután 1 és 2 óra között az eddigi 1500 helyet akár 2000 leig terjedhet a bírság, ha valaki zajjal, hangos zenével vagy barkácsolással zavarja a lakóközösséget. Ráadásul büntetésre nem csak a csendórákban, hanem napszaktól függetlenül bármikor számíthatnak a rengeteg szomszédot zavaró lakók. A napközbeni indokolatlan lármázásért 1000 leig terjedő bírság szabható ki. Különösen komoly szigorítás lépett életbe a lakóövezetek közelében, szabadtéren vagy sátrakban szervezett hangos magánbulikra. Ezek esetében a büntetési tételek megduplázódtak, és mostantól 4000-től 6000 leig terjedhetnek. A jogalkotók az ismételt szabálysértőkre is lecsapnak, ha valaki az első bírság után 72 órán belül újra megzavarja a nyugalmat, a pénzbüntetés többszörösére emelkedik, a visszaeső csendháborítók akár 12 000 lejes bírságot, vagy 150 óráig terjedő közmunkát is kaphatnak. Jelentős felmelegedés várható a következő két hétben az egész országban, beleértve a hegyvidéki területeket is. Ugyanakkor a záporok szinte a teljes előrejelzési időszakban jelen lesznek, különösen a hét közepén, valamint a periódus második felében, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett prognózisából. Erdélyben a napari csúcsértékek átlaga június 21-22-re elérheti a 31-32 fokot, az éjszakai minimumok átlaga pedig a 14-15 fokot. Záporok szinte minden nap kialakulhatnak. A hegyvidéki területeken szintén felmelegedés veszi kezdetét június 22-éig, amikor a nappali csúcsértékek átlaga eléri a 22 fokot, a minimumok pedig 18 fok körül alakulnak. Záporok minden nap jelentkezhetnek, kiterjedtebb és jelentősebb mennyiségű csapadék június 17-19-e között, valamint az előrejelzési időszak második hetében várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktél paradicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Tizenöt éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertésnyakkarajra 100 grammonként 2 lej 9 baniért, a 300 grammos Pilos Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Adrián Vestel szerint a jelenlegi parlamenti helyzetben szükség van a szociáldemokrata párt támogatására a kormány többség kialakításához. Bár 2021-ben még Ilija Balozsánnal együtt ellenezte a PESZEDE-vel való együttműködést, azóta megváltoztak a politikai erőviszonyok, és Románia nem engedheti meg magának az előrehozott választásokat. Adrián Vestea elismerte, hogy jelölése feszültséget okozott a Nemzeti Liberális Pártban, mivel a döntés a párt előzetes jóváhagyása nélkül született meg. Felelősségteljes döntést hozott egy kritikus helyzetben, és kész vállalni a feladatot Románia érdekében, fogalmazott a politikus. Adrián Vestea teljes egészében átveszi a Bolozsán kabinet kormányprogramját, és az új parlamenti többség politikai algoritmusának figyelembevételével állítja össze a miniszterjelöltek névsorát. Az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség szerint az új bértörvény még nem áll készen a parlamenti előterjesztésre, ezért további egyeztetéseket kér a kormánytól. A jelenlegi formában a jogszabály nem garantálja megfelelően a dolgozók jövedelmének megőrzését, emellett problémákat látnak a pótlékok, az éjszakai és hétvégi munkavégzés díjazása, valamint egyes szakmai kategóriák besorolása terén is. A szervezet által végzett felmérés szerint a válaszadó 93,9%-a a jelenlegi bérek védelmét, 90,6%-a pedig a bérek infláció követő indexálását támogatja. A felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 61,3%-a tartja elképzelhetőnek, hogy elhagyja az állami egészségügyi rendszert, amennyiben a törvénytervezetet nem módosítják. A legnagyobb elégedetlenség a fiatal munkavállalók körében mutatkozik. A szakszervezet azt kéri, hogy a kormány folytassa az egyeztetéseket, és a végleges döntést halassza augusztusra. Jóval mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk ezentől a hangoskodóknak. Június 13-ától jelentősen szigorodtak a csendháborításért járó büntetések Romániában, figyelmeztet az Avokát.net jogi portál. A módosított jogszabály értelmében a kijelölt csendórákban este 10 és reggel 8 óra között, valamint délután 1 és 2 óra között az eddigi 1500 helyet akár 2000 leig terjedhet a bírság, ha valaki zajjal, hangos zenével vagy barkácsolással zavarja a lakóközösséget. Ráadásul büntetésre nem csak a csendórákban, hanem napszaktól függetlenül bármikor számíthatnak a rengeteg szomszédot zavaró lakók. A napközbeni indokolatlan lármázás sért 1000 leig terjedő bírság szabható ki. Különösen komoly szigorítás lépett életbe a lakóövezetek közelében, szabadtéren vagy sátrakban szervezett hangos magánbulikra. Ezek esetében a büntetési tételek megduplázódtak, és mostantól 4000-től 6000 leig terjedhetnek. A jogalkotók az ismételt szabálysértőkre is lecsapnak, ha valaki az első bírság után 72 órán belül újra megzavarja a nyugalmat, a pénzbüntetés többszörösére emelkedik. A visszaeső csendháborítók akár 12 000 lejes bírságot, vagy 150 óráig terjedő közmunkát is kaphatnak. Jelentős felmelegedés várható a következő két hétben az egész országban, beleértve a hegyvidéki területeket is. Ugyanakkor a záporok szinte a teljes előrejelzési időszakban jelen lesznek, különösen a hét közepén, valamint a periódus második felében. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett prognózisából. Erdélyben a napari csúcsértékek átlaga június 21-22-re elérheti a 31-32 fokot, az éjszakai minimumok átlaga pedig a 14-15 fokot. Záporok szinte minden nap kialakulhatnak. A hegyvidéki területeken szintén felmelegedés veszi kezdetét június 22-éig, amikor a nappali csúcsértékek átlaga eléri a 22 fokot, a minimumok pedig 18 fok körül alakulnak. Záporok minden nap jelentkezhetnek, kiterjedtebb és jelentősebb mennyiségű csapadék június 17-19-e között, valamint az előrejelzési időszak második hetében várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.
1: 7 és a 20 fokot vagyunk jelenleg is, hogy gyakorlatilag most van a 9, aztán szépen haladunk így felfele, amíg fokozatosan el nem érjük a 20 Celsius fokot. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel és friss kávéval. Ez a két legfontosabb lépés ma reggel, a többit pedig tellegetjük utána egyenként.
0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai piros hagyma kötésenként 2,99 bani, és a nektarin 1,5 kg-os kiszerelésben 13,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
3: Igen, miért?
2: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
3: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
2: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
3: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
4: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
3: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
5: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 200

0: az leértékű Dedeman ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak!

Shakira and Shakib Dream in 2025-ből 4:09 után 1 perccel, június 16-a van a mai napon. Justin nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 123 éve Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. 96 éve született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar-amerikai operatőr, rendező. Többek között a Maverick című filmen is láthattuk a keze munkáját. 68 éve Nagy Imre magyar reform kommunista politikust titkos per után kivégezték. 713 éve született Giovanni Boccaccio, olasz író, költő, legismertebb műve a Decameron. 379 éve Pozsonyban királlyá választották, és meg is koronázták 4. Ferdinándot, a Habsburg ház tagját. 197 éve született Geronimo, az apacsok vezére. A kalendárium rovatunk végén Kygo, Khalid Griffin, valamint a Save My Love. Ez az ajándékdal.

0: Backriders és A Way Back Home 2010-ben jelent meg a felvétel, amit imént hallottunk 8:59. A folytatásban érkezik a Bagosi Brothers Company és a Gyere Velem egy 2018-as dal, és örömhír, hogy a Bagosiékat ebben az évben a fesztivál szezonban itthon több helyen is láthatjuk. Érdemes rákeresni a különböző fesztiválok helyszíneire, nyilván jegyeire, és természetesen amit csak egyszer lehet, azt bele kell fértetni az idei nyárba.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktél paradicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennelj be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Reklámot hallottak.

Budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. A negatív ranglistát egy angliai érménypark vezeti. A látogatók több mint egyharmada elégedetlen vele. A világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak rangsorát érdemes egy kicsit böngészni, főleg, hogyha idén mondjuk sokat szeretne utazni, és keresi az úti célokat. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett, amelyről a látogatók 38,2%-a fogalmazott meg elmarasztaló véleményt. A Staffordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság, illetve a rossz árérték arány. A dobogóra két amerikai létesítmény került fel, az atlantai Georgia Aquarium esetében a negatív véleményezések aránya 19,6, míg a louisianai Horse Show Casino, illetve a rossz árérték arány. A dobogóra két amerikai létesítmény került fel, az atlantai Georgia Aquarium esetében a negatív véleményezések aránya 19,6, míg a louisianai Horse Show Casino 18,6%.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári Ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertésnyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért, a 300 g-os Pilos Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kíván szövetségre lépni a szociáldemokrata párttal, döntött a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. A határozatot 39 támogató, 10 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadták el. Nem próbált egyenként tárgyalni a vezetőség tagjaival annak érdekében, hogy támogatásukat megszerezze a jelöléséhez. Nyilatkozta Adrián Veste, a kijelölt miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bizottságának ülésén. A politikus egyúttal ismertette azoknak a megbeszéléseknek az időrendjét, amelyek ahhoz vezettek, hogy Románia elnöke őt bízta meg kormányalakítással. Az ülésen résztvevő források szerint Adrián Veste azt állította, hogy az erről szóló első beszélgetés szerdán informális keretek között zajlott le, és akkor még nem volt biztos, hogy őt fogják javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Adrián Veste, a miniszterelnök jelölt, ugyanakkor jelezte, azt szeretné, hogy a parlament már ezen a héten, szerdán szavazzon a kormányról. A Nemzeti Liberális Párt arra kéri Nikus Ordán államfőt, kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy átlátható módon támogatott kormány megalakításáról, jelentette ki tegnap este Ilija Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a parlament politikai töredezettsége miatt a következő időszakban egyeztetésekre van szükség. A Liberális Párt ezért azt kéri az államfőtől, hogy kezdje újra a tárgyalásokat. Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrián Veste kormányát, jelentette ki Csoma Botond, képviselőházi frakció vezető. A politikus úgy fogalmazott, előbb megvárják, hogy milyen álláspontra jut a Liberális Párt. Mint magyarázta, személyesen is egyeztetni akarnak vele, hogy megismerjék a terveit és kormánya programját. A frakció vezető elmondta, hogy az RMDSZ nem tárgyalt még Adrián Vesteával a támogatása feltételeiről vagy a miniszteri tisztségekről. Közlése szerint a szövetség döntése nem kizárólag a kormányzati részvételtől függ majd. Az RMDSZ továbbra is politikai kormányt tartana kívánatosnak, de a Vestel kabinet támogatásáról döntést nem lehet egyetlen szempont alapján meghozni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel újabb óra kezdetén. Köszöntöm Önöket, én Günther Ottó vagyok. Fülig zenék mellé a friss kávé ebben az órában is dukál. Ha kedvük van, akkor mindenképpen tartsanak velem a folytatásban is. Gyakorlatilag a világ toplista, vagy a globális toplista, hogyha úgy tetszik, első helyén trónol a most következő előadó, és hogyha már a kávét említettem, érkezik az espresso, ő pedig Sabrina Carpenter.

0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Olyan időjárás szeretnék a mai napra is, hogy az embereket lehessen nyugodtan bíztatni arra, hogy kiüljenek egy jó kávé, vagy egy jó muffin mellé, vagy egyenek egy jó kis fagyit a déli szünetben, vagy bármi, mert hogy jó az időjárás, mosolyog ránk a nap. Erre tessék, olyan borongós, hogy mindjárt lefekszenek a tyúkok, azt hiszik, hogy este van. 9:30 lesz, 5 perc múlva, 12 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Helyenként erős a szél, ez még tovább ront a hőérzeten, illetve 20 fokig emelkedik a csúcsérték, feltéve, ha ez a gomoly felhőzet megritkul, és hagyja a napot tenni a dolgát.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Füli.

0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás náthat tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.

0: Manuel és az Aria, valamint a Dada fél 10 után 5 perccel, és hogyha már a Dada, akkor mondhatnám nyugodtan Nunu. Elmaradt Kanye West amerikai rapper július 25-ére tervezett prágai koncertje. A koncertet eredetileg a Csakl Arénában, a prágai lóverseny pályán tartották volna meg, azonban a szervezők az együttműködésüket a rendezőkkel teljes mértékben megszakították. A Ye néven is ismert amerikai rapper prágai fellépését idén tavasszal jelentette be a Hugo Productions rendezőiroda. A koncert lemondásának okait a lóversenypálya igazgatója nem részletezte. A 48 éves amerikai rapper zenész, aki korábban igen népszerű volt eredeti zenéje és sikeres fellépései miatt, az utóbbi években számos rajongóját és szerződését veszítette el antiszemita és fajgyűlölő kirohanásai nyomán. Koncertjeit számos európai országban lemondták, így legutóbb a prágait is.
1: A Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Fisher, a britek üdvöskéi a 80-as években, ha jól emlékszem, ez a dal 1987-ben jelent meg. Love Changes Everything. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai szólnak. Visszaugrunk a jelenbe, 2025-be, Ina és a Rehab, valamint az I'll Be Waiting.

0: Remélhetőleg egy ideje húzódó technikai probléma sorozatunknak kisikerült tenni a pontot, a végére zajlik még a javítás, illetve hát minden a helyére kell kerüljen. Éppen ezért kértek, hogy mondjak valamit. Zsolti, remélem minden rendben van fent a magasban, és köszi, és bízunk benne, hogy ez most egy jó ideig megint kitart, tombolva az időjárás elemeivel. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, ezek között is egy vadi új megjelenés. Diplo úgy döntött, hogy ismét visszatér a countryhoz, érkezik a Would You Still Love Me, illetve 10 percen belül hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kíván szövetségre lépni a szociáldemokrata párttal, döntött a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. A határozatot 39 támogató, 10 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadták el. Nem próbált egyenként tárgyalni a vezetőség tagjaival annak érdekében, hogy támogatásukat megszerezze a jelöléséhez. Nyilatkozta Adrián Veste, a kijelölt miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bizottságának ülésén. A politikus egyúttal ismertette azoknak a megbeszéléseknek az időrendjét, amelyek ahhoz vezettek, hogy Románia elnöke őt bízta meg kormányalakítással. Az ülésen résztvevő források szerint Adrián Veste azt állította, hogy az erről szóló első beszélgetés szerdán informális keretek között zajlott le, és akkor még nem volt biztos, hogy őt fogják javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Adrián Veste, a miniszterelnök jelölt, ugyanakkor jelezte, azt szeretné, hogy a parlament már ezen a héten, szerdán szavazzon a kormányról. A Nemzeti Liberális Párt arra kéri Nikus Ordán államfőt, kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy átlátható módon támogatott kormány megalakításáról, jelentette ki tegnap este Ilija Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a parlament politikai töredezettsége miatt a következő időszakban egyeztetésekre van szükség. A Liberális Párt ezért azt kéri az államfőtől, hogy kezdje újra a tárgyalásokat. Az RMDS egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrián Veste a kormányát, jelentette ki Csoma Botond, képviselőházi frakcióvezető. A politikus úgy fogalmazott, előbb megvárják, hogy milyen álláspontra jut a Liberális Párt. Mint magyarázta, személyesen is egyeztetni akarnak vele, hogy megismerjék a terveit és kormánya programját. A frakcióvezető elmondta, hogy az RMDS nem tárgyalt még Adrián Vestával a támogatása feltételeiről vagy a miniszteri tisztségekről. Közlése szerint a szövetség döntése nem kizárólag a kormányzati részvételtől függ majd. Az RMDS továbbra is politikai kormányt tartana kívánatosnak, de a Vestel kabinet támogatásáról döntést nem lehet egyetlen szempont alapján meghozni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája, ezt pedig egy vadi új megjelenésű dal nyitja, méghozzá Alesso és One Republic közös dala, az In Your Eyes. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Érdekességek itthonról a nagyvilágból. Az Európai Unióban Románia csak Olaszországot és Görögországot előzi meg. A frissen végzett fiatalok foglalkoztatási rátájának szintjében derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Az Unióban 2025-ben 83% volt a nemrégiben végzett 20 és 34 év közötti fiatalok foglalkoztatási rátája, idézi az adatokat a Mediafax. Az Eurostat adatai szerint ezt a mutatót valamilyen szinten emelkedő tendenciára állították 2024-es 82,3%-hoz képest. Mi több, a statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt 11 évben ez a ráta 7,5%-ponttal növekedett. A felsőfokú végzettséggel rendelkező diplomások foglalkoztatási rátája 2025-ben 87% volt, ami csaknem 10%-ponttal magasabb, mint a középfokú végzettségűeké. Az Európai Uniós tagállamok közül Málta regisztrálta a legmagasabb foglalkoztatási rátát. A friss diplomások körében 91%, megelőzve Németországot, ők 90,6%-ot, illetve Hollandiát, akik 90,1%-ot tudnak felmutatni. A skála másik végén Görögország, Olaszország és Románia áll, ez utóbbi 72,7%-os foglalkoztatási mutatóval.

Lost Frequencies és a Here With You. Valamit tennünk kell ezzel a jelenlegi időjárással, nem másért, de ez így tovább nem mehet. Napsütést szeretnék, sok-sok-sok napsütést. Nézzünk szét a dalok között, lássuk, hogy mik állnak jelenleg rendelkezésünkre, amivel egy icipicit meg lehetne ezt a történetet olyan értelemben mozgatni, hogy kevesebb felhő és több napsütés jusson nekünk mára kedre.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299 lej 90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lej értékű vásárlás esetén a Betedirect finanszírozással garantáltan akár 500 lej értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban a Betedirect hitelirodában. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.

0: Ma van a friss zöldségek napja, és hogyha az embernek annyi ideje van, már pedig legyen beszerezni a ropogós friss zöldségeket, akkor érdemes fogyasztani, bár szerintem ennek külön nap nem is kellene. Minden nap érdemes valamit elfogyasztani, akár a szezonalitás jegyében, azaz mikor, minek, mi van a szezonjában, akár csak úgy a boldogság hormonok felturbózása érdekében beleharapni egy jó friss gyümölcsbe, zöldségbe, szerintem ez mindig boldogsággal jár, nyilván a gyakorlati előnyei mellett. No, nem is kérdés, hogy ma zöldséget vagy gyümölcsöt fogyassunk-e, szerintem mindkettőt, és egészséggel.
1: Fülig zene, fülig mosoly.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Fun.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kíván szövetségre lépni a szociáldemokrata párttal, döntött a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. A határozatot 39 támogató, 10 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadták el. Nem próbált egyenként tárgyalni a vezetőség tagjaival annak érdekében, hogy támogatásukat megszerezze a jelöléséhez. Nyilatkozta Adrián Veste, a kijelölt miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt Országos Politikai Bizottságának ülésén. A politikus egyúttal ismertette azoknak a megbeszéléseknek az időrendjét, amelyek ahhoz vezettek, hogy Románia elnöke őt bízta meg kormányalakítással. Az ülésen résztvevő források szerint Adrián Veste azt állította, hogy az erről szóló első beszélgetés szerdán informális keretek között zajlott le, és akkor még nem volt biztos, hogy őt fogják javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Adrián Veste, a miniszterelnök jelölt, ugyanakkor jelezte, azt szeretné, hogy a parlament már ezen a héten, szerdán szavazzon a kormányról. A Nemzeti Liberális Párt arra kéri Nikus Ordán államfőt, kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy átlátható módon támogatott kormány megalakításáról, jelentette ki tegnap este Ilija Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a parlament politikai töredezettsége miatt a következő időszakban egyeztetésekre van szükség. A Liberális Párt ezért azt kéri az államfőtől, hogy kezdje újra a tárgyalásokat. Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrián Veste a kormányát, jelentette ki Csoma Botond, képviselőházi frakcióvezető. A politikus úgy fogalmazott, előbb megvárják, hogy milyen álláspontra jut a Liberális Párt. Mint magyarázta, személyesen is egyeztetni akarnak vele, hogy megismerjék a terveit és kormánya programját. A frakcióvezető elmondta, hogy az RMDSZ nem tárgyalt még Adrián Vestával a támogatása feltételeiről vagy a miniszteri tisztségekről. Közlése szerint a szövetség döntése nem kizárólag a kormányzati részvételtől függ majd. Az RMDSZ továbbra is politikai kormányt tartana kívánatosnak, de a Veste kabinet támogatásáról döntést nem lehet egyetlen szempont alapján meghozni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a holdpontnak számító 14-15 fokról hathatósan, hát nem, maradunk. 14-15 fokot mérnek jelenleg, bízom benne, hogy legalább ennyi érződik, már csak azért is, mert igencsak élénk a szél, és elképzelhető, hogy valamelyest romlik a hőérzet a délelőtt folyamán. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket új zenék és slágerek között, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak.

Freemasons, Sophialis Baxter és a Heartbreak Makes Me a Dancer 2011-ből 4:12 után 3 perccel. Az az igazság, hogy nyáron, amikor ugye, ha az időjárás engedi, kint az ember könnyebben legurít egy-két sört vagy egy-két pohár bort, esetleg többet a kelleténél, és akkor másnap jön a kutya baj vagy macska jaj, teljesen mindegy, az ember rosszul érzi magát. Állítólag a zebra csíkozással enyhíthetőek a tünetek, persze leginkább úgy kerülhetjük el mindezt, hogy csak mértékkel fogyasztunk alkoholt. Tudjuk, hogy az alkohol alapvetően igen káros az egészségre, sokan időnként mégis felöntenek a garatra. Általában ilyenkor van, amit ünnepelni, vagy ok nélkül is. Senki nem szeret viszont másnapos lenni. Az egész napos fejfájás, szédülés, émeigés és levertség egyáltalán nem hiányzik, főleg a hétköznapokban nem. Persze vannak olyan dolgok, amikkel lehet valamelyest csökkenteni ennek az utóhatásnak az esélyét, vagy legalább az intenzitását. Például ne fogyasszunk alkoholt éjgyomorra, ne keverjük a különféle italokat, ne egyszerre akarjunk minél nagyobb mennyiséget leküzdeni, és közben hidratáljunk. Van viszont egy aránylag új módszer, ami segíthet, ez pedig nem más, mint a zebra csíkozás. Első hallásra talán furcsának tűnik a megfogalmazás, de ha vele gondolunk, hogyan is néz ki egy zebra, azonnal megértjük a lényeget. Ennek az állatnak a testén fekete és fehér csíkok váltakoznak, tehát nem meglepő módon a piálásban a zebra csíkozás annyit jelent, hogy minden pohár alkoholos ital után fogyasszunk el egy pohár vizet is. Nem biztos, hogy így teljesen sikerül megúszni a másnaposság nélkül, azonban jó eséllyel enyhébbek lesznek a tüneteink. Egyfelől ugyebár a víz is telít, így valószínűleg nem fér belénk annyi alkohol, mint ha csak azt innánk. Másfelől pedig nem marad el a folyadékpótlás sem. Ez azért lényeges, mert tudjuk, hogy az alkohol dehidratál, ráadásul vizelethajtó hatása is van. A másnapos fejfájást részben pont ez okozza. Különösen nagy jelentőséggel bír ez a módszer a nagy melegben, amikor az izzadás csak fokozza a problémát, mi több, hamarad beüt a szesz. További előnye lehet a zebra csíkozásnak, hogy egy pohár víz után jobban kiélvezhetjük az italok valódi ízét, mondjuk koktélozás esetében, de pláne.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár. Minerva,
1: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun

0: I'm sexy and I know it.
1: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
2: Fokozott ellenőrzéseket végez június 21-éig a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent mind a sofőr, mind a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Kockázatok és mellékhatások nélkül. Kotyogó.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén készszáll intézményeket, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is, a régi típusú legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is, a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetés.

túlzás lenne azt mondani, hogy szárnyat bontok, már csak azért is, mert nem vagyok én kis madár. A Republic volt az utolsó előtti felvétel előadója a mai kotyogóban. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy találkozunk holnap is. It's my

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kíván szövetségre lépni a szociáldemokrata párttal, döntött a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. A határozatot 39 támogató, 10 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadták el. Nem próbált egyenként tárgyalni a vezetőség tagjaival annak érdekében, hogy támogatásukat megszerezze a jelöléséhez. Nyilatkozta Adrián Veste, a kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt Országos Politikai Bizottságának ülésén. A politikus egyúttal ismertette azoknak a megbeszéléseknek az időrendjét, amelyek ahhoz vezettek, hogy Románia elnöke őt bízta meg kormányalakítással. Az ülésen résztvevő források szerint Adrián Veste azt állította, hogy az erről szóló első beszélgetés szerdán informális keretek között zajlott le, és akkor még nem volt biztos, hogy őt fogják javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Adrián Veste, a miniszterelnök jelölt, ugyanakkor jelezte, azt szeretné, hogy a parlament már ezen a héten, szerdán szavazzon a kormányról. A Nemzeti Liberális Párt arra kéri Nikus Ordán államfőt, kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy átlátható módon támogatott kormány megalakításáról, jelentette ki tegnap este Ilija Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a parlament politikai töredezettsége miatt a következő időszakban egyeztetésekre van szükség. A Liberális Párt ezért azt kéri az államfőtől, hogy kezdje újra a tárgyalásokat. Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrián Veste a kormányát, jelentette ki Csoma Botond, képviselőházi frakció vezető. A politikus úgy fogalmazott, előbb megvárják, hogy milyen álláspontra jut a Liberális Párt. Mint magyarázta, személyesen is egyeztetni akarnak vele, hogy megismerjék a terveit és kormánya programját. A frakció vezető elmondta, hogy az RMDSZ nem tárgyalt még Adrián Vesteával a támogatása feltételeiről vagy a miniszteri tisztségekről. Közlése szerint a szövetség döntése nem kizárólag a kormányzati részvételtől függ majd. Az RMDSZ továbbra is politikai kormányt tartana kívánatosnak, de a Veste kabinet támogatásáról döntést nem lehet egyetlen szempont alapján meghozni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kíván szövetségre lépni a szociáldemokrata párttal, döntött a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. A határozatot 39 támogató, 10 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadták el. Nem próbált egyenként tárgyalni a vezetőség tagjaival annak érdekében, hogy támogatásukat megszerezze a jelöléséhez. Nyilatkozta Adrián Vesteák kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt Országos Politikai Bizottságának ülésén. A politikus egyúttal ismertette azoknak a megbeszéléseknek az időrendjét, amelyek ahhoz vezettek, hogy Románia elnöke őt bízta meg kormányalakítással. Az ülésen résztvevő források szerint Adrián Vestea azt állította, hogy az erről szóló első beszélgetés szerdán informális keretek között zajlott le, és akkor még nem volt biztos, hogy őt fogják javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Adrián Vestea miniszterelnök jelölt ugyanakkor jelezte, azt szeretné, hogy a parlament már ezen a héten, szerdán szavazzon a kormányról. A Nemzeti Liberális Párt arra kéri Nikus Ordán államfőt, kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy átlátható módon támogatott kormány megalakításáról, jelentette ki tegnap este Ilija Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a parlament politikai töredezettsége miatt a következő időszakban egyeztetésekre van szükség. A Liberális Párt ezért azt kéri az államfőtől, hogy kezdje újra a tárgyalásokat. Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrián Vestea kormányát, jelentette ki Csoma Botond, képviselőházi frakció vezető. A politikus úgy fogalmazott, előbb megvárják, hogy milyen álláspontra jut a Liberális Párt. Mint magyarázta, személyesen is egyeztetni akarnak vele, hogy megismerjék a terveit és kormánya programját. A frakció vezető elmondta, hogy az RMDSZ nem tárgyalt még Adrián Vesteával a támogatása feltételeiről vagy a miniszteri tisztségekről. Közlése szerint a szövetség döntése nem kizárólag a kormányzati részvételtől függ majd. Az RMDSZ továbbra is politikai kormányt tartana kívánatosnak, de a Vestea kabinet támogatásáról döntést nem lehet egyetlen szempont alapján meghozni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: Fun FM. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Fokozott ellenőrzéseket végez június 21-éig a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent mind a sofőr, mind a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem kíván szövetségre lépni a szociáldemokrata párttal, döntött a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. A határozatot 39 támogató, 10 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadták el. Nem próbált egyenként tárgyalni a vezetőség tagjaival annak érdekében, hogy támogatásukat megszerezze a jelöléséhez. Nyilatkozta Adrián Veste, a kijelölt miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt országos politikai bizottságának ülésén. A politikus egyúttal ismertette azoknak a megbeszéléseknek az időrendjét, amelyek ahhoz vezettek, hogy Románia elnöke őt bízta meg kormányalakítással. Az ülésen résztvevő források szerint Adrián Veste azt állította, hogy az erről szóló első beszélgetés szerdán informális keretek között zajlott le, és akkor még nem volt biztos, hogy őt fogják javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Adrián Veste, a miniszterelnök jelölt, ugyanakkor jelezte, azt szeretné, hogy a parlament már ezen a héten, szerdán szavazzon a kormányról. A Nemzeti Liberális Párt arra kéri Nikus Ordán államfőt, kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy átlátható módon támogatott kormány megalakításáról, jelentette ki tegnap este Ilija Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a parlament politikai töredezettsége miatt a következő időszakban egyeztetésekre van szükség. A Liberális Párt ezért azt kéri az államfőtől, hogy kezdje újra a tárgyalásokat. Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrián Veste a kormányát, jelentette ki Csoma Botond, képviselőházi frakcióvezető. A politikus úgy fogalmazott, előbb megvárják, hogy milyen álláspontra jut a Liberális Párt. Mint magyarázta, személyesen is egyeztetni akarnak vele, hogy megismerjék a terveit és kormánya programját. A frakcióvezető elmondta, hogy az RMDSZ nem tárgyalt még Adrián Vestával a támogatása feltételeiről vagy a miniszteri tisztségekről. Közlése szerint a szövetség döntése nem kizárólag a kormányzati részvételtől függ majd. Az RMDSZ továbbra is politikai kormányt tartana kívánatosnak, de a Veste kabinet támogatásáról döntést nem lehet egyetlen szempont alapján meghozni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 19-20 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Ki az, aki tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hydrasmecttel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hydrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra, felhőszakadásokra és heves széllökésekre, jégverésre figyelmeztetnek a meteorológusok Erdély nagy részén, már a Marosban, valamint Pártium és Moldva északi területein. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, és helyenként akár 30 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga viharjelzése az ország északi részén található 13 megyére érvényes, szerda déli 12 órától június 18-án csütörtökön hajnali 2 óráig. A meteorológusok előrejelzése szerint rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával 15-20, helyenként pedig akár 30 liter per négyzetmétert meghaladó vízmennyiséggel is számolni kell. A légköri instabilitás jelei az északi régiókban már korábban előfordulhatnak. Nem csatlakozik az RMDSZ a kijelölt miniszterelnök Adrián Vesteák kormányához. A szövetség szerint jelenleg nem látni a stabil és átlátható parlamenti többséget, ráadásul nem akarnak egyhajóba kerülni a szélsőséges pártokból érkező független képviselőkkel. Döntött keddi ülésén a szövetségi állandó tanács a SZAT. Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető az ülést követően elmondta, a döntés fő oka, hogy nem látják biztosítottnak a kormány mögötti stabil parlamenti többséget. A politikus rámutatott a sajtóhírek és a számítások szerint, a kormány beiktatásához szükség lenne az SOS Romániából vagy a Podból érkezett független honatyák szavazataira is. Ráadásul az AUR irányába is vannak próbálkozások. Az RMDSZ viszont ezektől elhatárolódik. Csoma Botond kiemelte, a SZAT döntése egyelőre a kormányzati részvételre vonatkozik. A beiktatási szavazásról a parlamenti frakciók döntenek majd, de a testület azt ajánlja nekik, hogy ne szavazzanak bizalmat a Vesteák kabinetnek. Az RMDSZ szerint a jelenlegi politikai válságból a korábbi koalíció teljes vagy részleges újjáépítése lenne a kiút. Csoma Botond szerint a parlamentben nincs más működőképes matematikai képlet, mint egy peszede vezetésű kisebbségi kormány, amelyhez akár az RMDSZ is csatlakozhatna, vagy egy Penele-Uszere-RMDSZ összefogás. A frakcióvezető hozzátette, a kialakult helyzetért a pártok közötti párbeszéd hiánya a felelős, így a Nemzeti Liberális Pártnak a jövőben sokkal rugalmasabbnak kell majd lennie. Újra az utcára vonulnak a pedagógusok, a két legnagyobb tanügyi szakszervezet szerdára nagyszabású tüntetést hirdetett Bukarestben. A szervezők várakozásai szerint megközelítőleg 20 ezer oktatási dolgozó vesz majd részt a megmozduláson. A tiltakozók először a kormány épülete előtt a Győzelem téren gyülekeznek, majd onnan a parlament elé vonulnak. A demonstráció oka az új közalkalmazotti bértörvény tervezete, amely a szakszervezetek szerint tisztességtelen helyzetbe hozza, és gyakorlatilag szegénységre ítéli a tanárokat. A szakszervezeti vezetők hangsúlyozzák, egységes fellépésre van szükség, mert a pedagógusoknak joguk van a méltó bérezéshez és a szakmai feltételekhez, a gyerekeknek pedig a minőségi oktatáshoz. Jelentős digitális fejlesztés indul Hargita megyében. Aláírták azt a több mint 2,5 millió lejes finanszírozási szerződést, amely a helyi turizmus és a közigazgatás modernizálását célozza. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás értelmében 6 új digitális megoldást fejlesztenek és tesztelnek a régióban. A beruházás legnagyobb részét Európai Uniós alapokból finanszírozzák, a megyei és a csíkszeredai önkormányzatnak mindössze 2%-os önrészt kell biztosítania. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, a Csíkszereda önkormányzatával közösen megvalósuló projekt révén olyan rendszerek épülnek ki, amelyek jelentősen megkönnyítik majd a turisták számára az online szállásfoglalást, a fizetést és az ügyintézést. A gyakorlati megvalósításon a Visit Hargita szakmai csapata és a közös munkacsoport már a napokban megkezdi a munkát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán heves záporzivatar vonulhat át a térségen, esőzések környezetében rövid időre megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. Csíkszeredában 20 Celsius fokot mérnek, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet mindössze 15-17 fokra tehető. A holnapi nap folyamán javarészt borongós, csapadékos időjárással kell számolni, valamelyest emelkednek azonban az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 20-22 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a cseresznye kilója 14,99 bani. A hazai csokros koktélparadicsom 500 g-os kiszerelésben 9,99 bani a Lidl Plus-szal, és a Palermo piros paprika 500 g-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene. Mozi. Koncert. Vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Most szombaton június 20-án ismét helyi és hagyományos termékek havi vásárával várja az érdeklődőket. Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete Csíkszereda városházával közösen. A rendezvényen ezúttal is bőséges kínálatból válogathatunk. A Szabadság téren reggel 8 és délután 2 óra között 43 élelmiszertermelő és kézműves pakolja ki portékáit, akik pedig kifejezetten a kézműves termékeket keresik, azokat reggel 8-tól egészen délután 5 óráig 25 mesterember várja a promenádon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. A napod ritmusa. Fun FM rádió. Fülig zene. FM 87,6.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai piros hagyma kötésenként 2,99 bani, és a nektarin 1,5 kg-os kiszerelésben 13,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

0: hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményeket, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, Fülig Zene!

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csapj le a cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért, a 300 g-os Pilos Dália sajtra 7 lej 99 baniért, és a 4,5 literes Ariel folyékony mosószerre 69 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra, felhőszakadásokra és heves széllökésekre, jégverésre figyelmeztetnek a meteorológusok Erdély nagy részén, Máramarosban, valamint Pácium és Moldva északi területein. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, és helyenként akár 30 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga viharjelzése az ország északi részén található 13 megyére érvényes. Szerda déli 12 órától június 18-án csütörtökön hajnali 2 óráig. A meteorológusok előrejelzése szerint rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával 15-20, helyenként pedig akár 30 liter per négyzetmétert meghaladó vízmennyiséggel is számolni kell. A légköri instabilitás jelei az északi régiókban már korábban előfordulhatnak. Nem csatlakozik az RMDSZ a kijelölt miniszterelnök Adrián Vesteák kormányához. A szövetség szerint jelenleg nem látni a stabil és átlátható parlamenti többséget, ráadásul nem akarnak egyhajóba kerülni a szélsőséges pártokból érkező független képviselőkkel. Döntött keddi ülésén a szövetségi állandó tanács a SZAT. Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető az ülést követően elmondta, a döntés fő oka, hogy nem látják biztosítottnak a kormány mögötti stabil parlamenti többséget. A politikus rámutatott a sajtóhírek és a számítások szerint a kormány beiktatásához szükség lenne az SOS Romániából vagy a Podból érkezett független honatyák szavazataira is. Ráadásul az AUR irányába is vannak próbálkozások. Az RMDSZ viszont ezektől elhatárolódik. Csoma Botond kiemelte, a SZAT döntése egyelőre a kormányzati részvételre vonatkozik. A beiktatási szavazásról a parlamenti frakciók döntenek majd, de a testület azt ajánlja nekik, hogy ne szavazzanak bizalmat a Vestea kabinetnek. Az RMDSZ szerint a jelenlegi politikai válságból a korábbi koalíció teljes vagy részleges újjáépítése lenne a kiút. Csoma Botond szerint a parlamentben nincs más működőképes matematikai képlet, mint egy peszede vezetésű kisebbségi kormány, amelyhez akár az RMDSZ is csatlakozhatna, vagy egy Penele-Uszere-RMDSZ összefogás. A frakcióvezető hozzátette, a kialakult helyzetért a pártok közötti párbeszéd hiánya a felelős, így a Nemzeti Liberális Pártnak a jövőben sokkal rugalmasabbnak kell majd lennie. Újra az utcára vonulnak a pedagógusok, ha két legnagyobb tanügyi szakszervezet szerdára nagyszabású tüntetést hirdetett Bukarestben. A szervezők várakozásai szerint megközelítőleg 20 000 oktatási dolgozó vesz majd részt a megmozduláson. A tiltakozók először a kormány épülete előtt a Győzelem téren gyülekeznek, majd onnan a parlament elé vonulnak. A demonstráció oka az új közalkalmazotti bértörvény tervezete, amely a szakszervezetek szerint tisztességtelen helyzetbe hozza, és gyakorlatilag szegénységre ítéli a tanárokat. A szakszervezeti vezetők hangsúlyozzák, egységes fellépésre van szükség, mert a pedagógusoknak joguk van a méltó bérezéshez és a szakmai feltételekhez, a gyerekeknek pedig a minőségi oktatáshoz. Jelentős digitális fejlesztés indul Hargita megyében. Aláírták azt a több mint 2,5 millió lejes finanszírozási szerződést, amely a helyi turizmus és a közigazgatás modernizálását célozza. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás értelmében 6 új digitális megoldást fejlesztenek és tesztelnek a régióban. A beruházás legnagyobb részét Európai Uniós alapokból finanszírozzák. A megyei és a csíkszeredai önkormányzatnak mindössze 2%-os önrészt kell biztosítania. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, a Csíkszereda önkormányzatával közösen megvalósuló projekt révén olyan rendszerek épülnek ki, amelyek jelentősen megkönnyítik majd a turisták számára az online szállásfoglalást, a fizetést és az ügyintézést. A gyakorlati megvalósításon a Visit Hargita szakmai csapata és a közös munkacsoport már a napokban megkezdi a munkát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán heves záporzivatar vonulhat át a térségen, esőzések környezetében rövid időre megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. Csíkszeredában 20 Celsius fokot mérnek, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet mindössze 15-17 fokra tehető. A holnapi nap folyamán javarészt borongós, csapadékos időjárással kell számolni, valamelyest emelkednek azonban az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 20-22 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
6: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
7: Reklámot hallottak!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Ez a 84.6

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.
3: Yeah.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra, felhőszakadásokra és heves széllökésekre, jégverésre figyelmeztetnek a meteorológusok Erdély nagy részén, már a Marosban, valamint Pártium és Moldva északi területein. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, és helyenként akár 30 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga viharjelzése az ország északi részén található 13 megyére érvényes, szerda déli 12 órától június 18-án csütörtökön hajnali 2 óráig. A meteorológusok előrejelzése szerint rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával 15-20, helyenként pedig akár 30 liter per négyzetmétert meghaladó vízmennyiséggel is számolni kell. A légköri instabilitás jelei az északi régiókban már korábban előfordulhatnak. Nem csatlakozik az RMDS a kijelölt miniszterelnök Adrián Vesteák kormányához. A szövetség szerint jelenleg nem látni a stabil és átlátható parlamenti többséget, ráadásul nem akarnak egyhajóba kerülni a szélsőséges pártokból érkező független képviselőkkel. Döntött keddi ülésén a szövetségi állandó tanács a SZAT. Csoma Botond képviselőházi frakcióvezető az ülést követően elmondta, a döntés fő oka, hogy nem látják biztosítottnak a kormány mögötti stabil parlamenti többséget. A politikus rámutatott a sajtóhírek és a számítások szerint, a kormány beiktatásához szükség lenne az SOS Romániából vagy a Podból érkezett független honatják szavazataira is. Ráadásul az AUR irányába is vannak próbálkozások. Az RMDS viszont ezektől elhatárolódik. Csoma Botond kiemelte, a SZAT döntése egyelőre a kormányzati részvételre vonatkozik. A beiktatási szavazásról a parlamenti frakciók döntenek majd, de a testület azt ajánlja nekik, hogy ne szavazzanak bizalmat a Vestel kabinetnek. Az RMDS szerint a jelenlegi politikai válságból a korábbi koalíció teljes vagy részleges újjáépítése lenne a kiút. Csoma Botond szerint a parlamentben nincs más működőképes matematikai képlet, mint egy PESZEDE vezetésű kisebbségi kormány, amelyhez akár az RMDS is csatlakozhatna, vagy egy Penele-Uszere-RMDS összefogás. A frakcióvezető hozzátette, a kialakult helyzetért a pártok közötti párbeszéd hiánya a felelős, így a Nemzeti Liberális Pártnak a jövőben sokkal rugalmasabbnak kell majd lennie. Újra az utcára vonulnak a pedagógusok, a két legnagyobb tanügyi szakszervezet szerdára nagyszabású tüntetést hirdetett Bukarestben. A szervezők várakozásai szerint megközelítőleg 20 ezer oktatási dolgozó vesz majd részt a megmozduláson. A tiltakozók először a kormány épülete előtt a Győzelem téren gyülekeznek, majd onnan a parlament elé vonulnak. A demonstráció oka az új közalkalmazotti bértörvény tervezete, amely a szakszervezetek szerint tisztességtelen helyzetbe hozza, és gyakorlatilag szegénységre ítéli a tanárokat. A szakszervezeti vezetők hangsúlyozzák, egységes fellépésre van szükség, mert a pedagógusoknak joguk van a méltó bérezéshez és a szakmai feltételekhez, a gyerekeknek pedig a minőségi oktatáshoz. Jelentős digitális fejlesztés indul Hargita megyében. Aláírták azt a több mint 2,5 millió lejes finanszírozási szerződést, amely a helyi turizmus és a közigazgatás modernizálását célozza. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás értelmében 6 új digitális megoldást fejlesztenek és tesztelnek a régióban. A beruházás legnagyobb részét Európai Uniós alapokból finanszírozzák, a megyei és a csíkszeredai önkormányzatnak mindössze 2%-os önrészt kell biztosítania. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, a Csíkszereda önkormányzatával közösen megvalósuló projekt révén olyan rendszerek épülnek ki, amelyek jelentősen megkönnyítik majd a turisták számára az online szállásfoglalást, a fizetést és az ügyintézést. A gyakorlati megvalósításon a Visit Hargita szakmai csapata és a közös munkacsoport már a napokban megkezdi a munkát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán heves záporzivatar vonulhat át a térségen, esőzések környezetében rövid időre megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. Csíkszeredában 20 Celsius fokot mérnek, az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet mindössze 15-17 fokra tehető. A holnapi nap folyamán javarészt borongós, csapadékos időjárással kell számolni, valamelyest emelkednek azonban az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 20-22 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Fokozott ellenőrzéseket végez június 21-éig a közutakon a rendőrség. A Roadpol Alcohol and Drugs elnevezésű nemzetközi akció célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint az alkohol és vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés visszaszorítása, tájékoztat a Hargita megyei rendőrség. Fokozott ellenőrzések különösen a magas kockázatúnak minősített útszakaszokon és időszakokban lesznek, a járművezetők ellenőrzéséhez szükséges technikai eszközök használatával. Június 19-én 24 órás folyamatos ellenőrzésre és megerősített rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetés súlyos kockázatot jelent mind a sofőr, mind a közlekedés többi résztvevője számára, és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személynyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, főleg zene!

0: magunkat.
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fun FM Rádió.
3: You

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. Fun
1: FM. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Reklámot hallottak.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

Anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

utakon. Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fan FM-en. Nudiszkó a Fan FM-en.
1: I find myself wondering, looking.

legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM rádió.
3: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on it.

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon, és ha egyszer a

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszeredán.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene.

0: Kedve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

FM 87.6.

0: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: catch my breath.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.
3: Lángoló ajtók, izzadó falak,

még egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

elfelejtem, hogy milyen, amiben vár.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgató.